hiszel, ha leszik, szlest a szársel is. Én hiszel, a pupi fantagráfie. Téli szád, a vóci csemper klánnoje.